I'm the D-E-V-I-L, the devil. I'm the D-E-V-I-L.

Touché. Super DJ Rádió. Kattony rá!

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: web radio station. You're listening to Super DJ Radio.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
0: Kattanj ránk.
2: Volt egy

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

1988 was just the beginning. And now, in 1998, the story continues.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: velem, táncolj még!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, Keri Csókolom, jó napot és mindenféle köszöntésünk érdekeltek. Remélem velem tartotok. Az elkönyvőző 4 óra van, 2-t írtam, de közben kialakult a dolog, hogy elnéztem az egyik megbeszélésemet egy héttel. Ez nem a korra jár, hanem a rengeteg dátummal, szóval az a lényeg, hogy tudok ma veletek maradni, szuper kívánság műsort is csinálni, úgyhogy az elkönyvőző 4 órában lehettek velem. Remélem, hogy ez mindenkinek jó hír. Szerelem, miért múlsz, örökölti kérdéssel nyitottam a napot. Én ezzel kívánok mindenkinek szép szerdát, érkezik a felvétel, Volkati után már itt ott a pali, nem állunk meg, tudjuk, hogy az zenéket hasznos és kellemes információkkal kívánok mindenkinek, csodálatos rádióhallgatást!

szépen látodik össze a család, köszönöm szépen! Kovács István úr pedig ugye rá is tette szöveggel. Szóval szerelem miért volt az anyja, a Zorán énekelt, a szerelemnek múlnia kell. Így van. Hogyha meg fáról voltak, a szerelemnek múlnia kell, de bele se menjünk bővebben. Mazsi kisasszony, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek, munkaközben hallgatózok, mint mindig köszönjük szépen, hogy velünk vagy, és Isa István úrnak, aki szokásosan Erdélyből, Erdély Szentgyörgy gyönyörűséges helységéből hallgat minket családosan. Szevasztok! Na! Modoszkált a fejemben egy ideje valami, elmesélek nektek igazából. Hogy is mondjam, egy ilyen konklúziót akarok nektek vonni valamiből, hogy van, amikor egy mondatban kettő tragédia is tud lenni szóval. Ugye most nem a magyar nyelvről beszélgetünk, inkább csak a történéseknek egy bizonyos, úgymond, hogy szokták ezt mondani? Pejoratív értelmezéséről. Talán sokan meséltem nektek, hogy én gyerekkoromban, illetve mondjuk úgy, hogy kamaszkorom és ilyen 20 éves koromig nagyjából, de utána is még csak akkor, mert nem annyira intenzíven, mert azért javarészt azon voltam, hogy bejárjam Európa azon részeit, amihez hozzá lehetett férni, és ugye pénzünk hiány ezt Karintival tettük, ugye Karinti nem kedvenc szép irodalmi írónkról beszélünk, hanem ugye Karinti, tehát stoppal jártuk be Európát. Addig drága Pali barátommal gyakran tettünk így, révén ő is kalandvágyó volt, és ő is annyira volt csóló, mint mondjuk én, vagy éppen mi. Na, a lényeg, hogy ezt most mindjárt lemondom nektek, hogy meg fogjátok érteni, miért mesélem el. Többször jártunk ugye a környező országokban, kicsit tovább is merészkedtünk, többek között Lengyelországban is megfordultunk többször. Egyrészt tényleg létezett akkoriban még az a lengyel vendégszeretet, ugye gyakran szoktam megénekelni, hogy Polák Venger Dabla Blanki, és hát erről kapcsolatosan jutott eszembe, hogy tényleg nagyon sokat jártunk kifelé. Egyrészt baromi finom paprika pálinkákat lehetett kint fogyasztani, másrészt pedig neki rokonsága élt ott kint, valamilyen nagybátyai szinten, nekem nagyon tetszett ott egy lengyel kislány, azt maradt megben, hogy gyönyörű szép szőke haja volt, és egy ilyen pánt volt a fején, de nagyon oda voltam érte. De többször voltunk kint Katowice-ben, festői Katowice, ami tele volt akkor is a munkásokkal, de ez most teljesen más dolog. A lényeg az, hogy én beszélek szlovákul, viszont a lengyel nyelv az nem annyira olyan, mint a szlovák, de egyetlen egy mondattal baromi jól tudtál odakint stoppal operálni, méghozzá semmi értelme nem volt, de ezt ott is értették, hogy stoppoltál, és akkor megkérdezték tőled, vagy te mondtad azt, hogy kollega Stopovics, vagy kollega Stopovics, ugye ez volt a válasz rá, tehát kollega Stoppos, a Stopovics az egy nem létező szó, de értették, kollega Stopovics, igen, ezzel lehetett operálni, illetve lehetett poénkodni azzal, hogy röhögni akartad a lengyelekkel, hogy kollega partizán, és ezen valamiért iszonyatosan röhögtek, na most ez csak egy kitekintés, hogy a kollega partizánt azt ne kérdeznek a szerveknél, mert ott tényleg előrántották a gépegybet, hogy da! Tehát, hogy a kollega partizánnal lehetett röhögni, akkor előkerült egy kis bugykos, azért nálunk is igyekeztünk valamit mindig vinni, tehát azért kellett valami csere szabad, tehát azért nulla pénzzel, nulla dologgal, legalább egy jó gitározással, valamit azért mindig próbáltunk adni cserébe, és el is jutottunk mindig a célunkhoz, tehát nem vesztünk el, mint ugye a megénekelt Varsóban a Somló. Az jutott, hogy nagyon rossz utak voltak akkoriban, azt hozzáteszem, és boldogtól rossz autók voltak el, de nagyon sokan jártak azért is stoppal, mert nem nagyon létezett olyan normálisabb tömegközlekedés. És amire az egészet elmeséltem, kicsit elnyújtottam itt ezt, mint a gumit, hogy az egy boldogtól rossz mondat, egy kamion sofőr vett fel, és érezhető volt, hogy a kartográfiában nem annyira járatos. Tehát a térkép tudományban fehér foltok vannak az ő tudásában. Azt kell mondani, drágaim, hogy hát azt kell mondani, hogy hogy tudták ezt mondani? Hogy a fehér foltok azok megmaradtak, ugyanis a következő dolgot tette fel. Megkérdezte, hogy magyarszko? Ugye magyarok vagyunk? És mondtuk, hogy áno, igen, bá, já, mindenféle nyelven bólogattunk hevesen, és akkor a következő mondattal folytatta az ember. Aha, magyarszko, já, bolgárszki, Bukaresto. Tehát, hogy mi magyarok vagyunk Bulgáriából, ami Bukarest. Tehát, hogy a Bukarest Bulgáriában. És nem hiszem, mi volt a nagyobb szégyen, hogy a Bukarestet Bulgáriában látta, vagy azt gondolta, hogy mi olyan Bukarestek vagyunk, akik Bulgáriából jövünk, és mi úgy vagyunk magyarok. Tehát, hogy az egész ezért meséltem el nektek, hogy nem árt egy pici tudás, mert hogy borzasztó kellemetlen pillanatokat tud átélni az ember. Ezért ez csak úgy eszem, hogy azt elmesélem nektek. Na.

közben természetesen hadd köszöngessek minden Simi felének is szétabot kívánok, köszönjük, hogy te is rajtunk vagy füllel. Na, Zsolcapól is írja, dobri nyány, kamarád, Mihalovics Zsolcapurnak is üdvözletem, hello, örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk ma.

egy kis vicces blokkunk. Egy picit arról szól, amit ugye múltkor már megénekeltem, hogy operettelettelettelettelettelettel, operálva egy kicsit közérthetően szeretnék magam, hogy tudni kell, hogy én valamit szeretek operadal, amiben énekelnek, és nagyon sok ellenet aztán én nagyon rosszul tudok lenni. Nem a zene élvezettel van a baj, mert azon pláne a magyar viszonylatban zseniális, maga a történettel vannak kivetni valónk, ugye. De amit mindenképpen szeretnétek tudni az operáról, az otthon anyucitól nem merítek megkérdezni, akkor mondok egy-két érdekes sútkát. Na, az operában ugye végig énekelnek. Ha valaki abba hagyja akár egy pillanatra is, hálából azonnal meg kell tapsolni, nehogy elkezdjen énekelni. Az operák alaptörténete a következő. Két barzasztó kövér ember szerelmes egymásba, és a végén egyikük vagy mindkettő meghal. Őket kell a leghangosabban megtapsolni, ha nem halnak meg, akkor az már végig opera. Na, az operák általában nem szinkronizáltak, de a szereplő gesztusaiból is kitalálható a történet. Tehát, hogyha svédül énekel, ne rettenjél meg, ugyanis ha mellükre szorítják a kezüket, mint a Lajcsi, akkor ugye szerelmesek. Ha plafonra néznek, boldogok. Ha a padlóra néznek, szomorúak. Ha a kardjukat csapkodják, nem fogod enni, mit akarnak kardozni. A gonosz általában gonoszan néz, vagy ki van vastagítva a szemöldöke, ugye ez még lehet. Aki a legmagasabb hangon énekel, az keresi a legtöbbet, mind a férfiak, nem mind a nők. Ez tényleg így van, mivel az operákat általánosságban régen írták, bár vannak kortárs operák, a szövegírók többsége szerencsére már nem kap pénzt az idióta hülye szabad halszövegekért. Ugyebár, figaro, ugye? A jó és a gonosz kövérnőket a ruhájuktól lehet megkülönböztetni, a jó kövérnőnek ugyanis általában jobban kimal a melle. Na, a zenészek nem azért vannak egy áragban, mert szarszámokat fognak játszani, hanem azért, hogy látszanak az énekeseket, igen, ez is pontos, ne aggódjunk, az operában senkit nem ölnek meg annyira, hogy a halála előtt ne tudjon még legalább 10 percet énekelni, hát aki látta az Otellót, az tudja, miről beszélek, ott negyed órán keresztül haldok még szerencsétlen Otelló. De Desdemona hogy bírja, fogalmam nincs, de nagyon fontos történet. Úgyhogy nagyon nehéz a dolog, erről még egy dolog jutott eszembe, ez egy ilyen kicsit görög mitológiából átvett, ugye szintén van belőle opera, hogy hát ugye volt a Lant tanár, úgy hittek, hogy Linosza, jól emlékszem, és ez annyira fölidegesítette Héraklészt a nem tudásával az operába, hogy, és ez legalább egy vicces rész volt, tehát az ókori görögöknek azért volt némi humorérzékük, mert úgy írták meg a darabot, hogy a Linosz nevű emberke annyira felcsapta az agyát a Héraklésznek, hogy agyon csapta a Lanttal. Tehát hogy milyen, nem? Több tök jó. Hát mondjuk azt, hogy lett volna a TV film, akkor Tarantino rendezte volna.

a mostani morgásomat azért a kedvenc előtt még hadd tegyem oda nektek. Alapban én is nagyon szeretem a mémeket, a túltolt iróniát, meg ilyeneket, ugye a rolleresről nyúló most már szügyig érnek a poénok. Mit szabadítottunk a világra, szoktam azt mondani, na most a mostani új mém király, nem a Fárcán Kakas, a Szlobosztai Dominik. Addig nekem most semmi mondom, nem volt ugye az öltözékén, hát mindenkinek rárakták az öltözékét a Szlobosztainak. Van egy ilyen érdekes outfitet, kapott egy ilyen fehér nadrágos, furcsa inges, furcsa cipős kinézetben. Ez eddig semmi gond nincsen vele, szerintem ő is jókat röhögött. Csak aztán elkezdődött egy ilyen inverzibilitás az egészből, hogy hát tulajdonképpen hogy néz ez ki, milyen hülye, milyen idióta, milyen igénytelen, meg ennek is. Ezek meg lett férfi emberek, elkezdték a Szlobosztai öltözetét így kutatni. Tehát így tiszteletek kérdezem a lakatos márkokat és a többi ilyen Facebookos divattervezőket, hogy nektek miért nem kurva mindegy, hogy a Szlobosztai Dominik az mit vesz fel? Tehát, hogy honnan van az embereknek annyi energiája, hogy gyárból kijöve, irodából, munkásszállóról, bárhonnan, kocsmából, hogy a Szlobosztai Dominiknak a gatyájával foglalkozzunk, kedves férfi emberek. Tehát az, hogy mit tudom én a anno bíró, hiszen hogy állt a kis biciklő nadrágon, órákig tudnék nektek mesélni. Nem akarok itt különböző dolgokba vele menni, vagy a vadkatin, hogy állt a szatén felső, de teljesen mindez, mert rengeteg mindenről tudnék beszélni erről, de hogy férfi emberek a Szlobosztai Dominiknak, de miért foglalkozunk mi más embereknek a ruházatában? Nekem nem teljesen tök mindegy, egy, ritkán jön veled szembe, nem annyira jár egyébként tápjószecső alsón a kosma felé Dominik, illetve a másik dolog, hogy Szlobosztai Dominikot nem arról kell tudnunk szeretni, hogy tökéletes outfitja van, tökéletesen mindenkinek megfelelő ruházata van, és nagyon remélem, hogy nem is érdekli, hogy ki hogy néz rá. A Szlobosztai Dominikot azt onnan tudjuk, hogy kurva jó focista, a Liverpoolnak meghatározó tagja, különböző méltatások tömkelege végzés, a magyar válogatotton is nagyon sokat javított az ember, mind tudásban, mind agyban, ami szintén nem egy elhanyagolható dolog. Tehát, hogy nem lehetne így, kérdem tisztelettel, hogy a Winchester katedrálba az agyba azokat az információkat betáplálni ebből, ami hasznosak, és elengedni és eldobni azt a dolgot, hogy ő hogy öltözködik. Mert senkinek az ég egy ott a világon semmi köze hozzá, hogy miket költ, és ha makkocipőt hord, vagy ha skócoknyát ölt haspólóval, kurvára mindegy. Addig, ameddig nem az én ruhatáromból teszi ezt, addig, ameddig nem az én pénzemből teszi ezt, nem mindegy. Tehát ne foglalkozzunk már mindig másnak a dolgok, és mindig az, hogy valakit kigúnyoljunk. Tehát ez nagyon jó. Tehát erre szokták mondani, az vesse rám az első követ, ugye, mondta Jézus, azt amikor homlokon találták, akkor mondták, hogy anyám, te is ide eljöttél, szóval így. De visszatérve a poénkodás mentes részre, hogy túl sokat foglalkozunk mások embernek a fikázásával, ahelyett, hogy az érdemeivel tennénk ezt. Úgyhogy Domi, öltözködjél hülyén, én nem bánom, innen üzenem neked, csak így tovább focizzál, mint eddig, és akkor nekünk minden tök jó lesz. Köszönjük szépen! Itt a folytatás van! Jugel is természetesen váltanét a folytatás, ez pedig a Movement of the Sun.

Minden muzsikusnak kellemetesen szétlapot kívánok, ez itt a Super DJ Redőben, nevedik a Boriszka, Vibe számunk 0677 45 95 95, és van egy Boriszkás hívó, a Bulikkal kapcsolatot, aki tényleg, hogy a 0632 49 48 07. Nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek, aki hallgatók közül is számít az én munkámra, akár lakodalmában, akár szülőnapján, vagy más év rendezvényeken, szereti a Borisz DJ-t, nagyon kedvesek vagytok, megtisztelő.

Köszöntöm Ari Bálint Balúrat is, aki szintén hallgatólagosan van. Szokás ugyan Toyota M5-ből a fényező műhelyből jó hétvéget kíván mindenkinek, köszönjük szépen. Hát az nekem kicsiket odébb van a jó hétvége. Várjuk attól, hogy kinek mikor kezdődik, ugye szerda van. 2022 volt azt hiszem az egyik legmelegebb év, ami ezen a napon az egyik legnagyobb hőmérsékletet mértünk. Na most ettől kicsit elmaradunk, ugyanis 22 Celsius fokot mérünk erősen felhős időben, és hát elsőfokú figyelmeztetés van kiadva zivatarra, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárhol eshet és döröghet, és ráadásul hát mondjuk úgy, hogy a villámlás sem kizárt. Na, de nézzük a bővebben, mindenképpen legyen nálunk esernyő a nyári ruha mellett, mert az idő viszont eléggé hüllett. A szerdán nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, beborul az ég az országban, és esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell. Helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadás, illetve apró szemű jég kíséretében. A déli, délnyugati, majd délutántól egyre inkább az északnyugatira forduló szelet kíséretik élénk erő zivatarok. Ennek környezetében viharos széllökések jönnek 22 foknál. Most nem lesz melegebb, de füllettennek érezzük az időt, ez mindenképpen fontos. Na, jönnek a változékony napok a folytatásban is. Csütörtökön az ország keleti, északkeleti harmadán még újabb eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Késő délutánról csökken a csapadék hajlam, máshol már száll az időre, sok napsütésre lesz kilátás. A csúcs hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, észak-keleten lesz hűvösebb. Pénteken egy újabb hidegfront érkezik majd észak-nyugat felől, a déli szél egyre több felé fordul észak-nyugatira, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. A minimumok 11 és 17, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérséklet, nyugaton, észak-nyugaton mérjük megint az alacsonyabb maximumokat. Szombaton! Kérem szépen, sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki elszórtan eső, zápor, mérséket lesz a légmozgás, hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, a legalacsonyabb hőmérséket 8 és 15 és délután 24-29 fok valószínű. Ezzel mindenképpen számoljunk, az orvos meteorológiával is szerdán kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt mint a hideg, mind a meleg fronta érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos, mindenféle rettenetes, nyugtalan, hát mondjuk úgy betegségre hajazó állapotok. A fülettebb idő miatt nehéz légzés, légszom, rosszulét is jelentkezhet, és bizony melegebb alpodi tájakon élők ugyanakkor tompaságot, fáradékonyságot, dekoncentráltságot is tapasztalatnak, körükben migrénes fejfájás is jelentkezhet. A felhősebb, borongósabb tájakon élők lehangoltak, kettelnek lehetnek, erősítsük immunrendszerünket, ez segíthet. Közlekedés, meteorológia barátaim, szerdán sok felé számíthatunk esőre, zápor, a zivatarra, helyenként hevesebb zivatarok is kialakulhatnak, felhőszakadás, illetve apró szemű jég kíséretében, emiatt vizes csúszós utakkal találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, a zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenett a látótávolság, és bizony kezdetben déli és majd Dunántúlon középső tájakon egyre inkább északnyugatira fordul majd a szél. Naposabb tájakon legyen nálunk napszemüveg. A pollenek is szeretik az időjárásban, kicsikét csökkent a koncentráció, de mindig bőven van fenyőfélék, pázsitfűfélék, csalánfélék, és létezik még a a lórom, utifő, hárs, gombák koncentrációja is, ezek ellen tessék védekezni. A balcsinál pedig szerdán szintén megnövekszik a felhőzet, beborul az ég a tó térségében, és esőre, záporra, helyenként zivatarokra is számítani kell. Napközben 19-21 fok között alakul a hőmérséklet. A vízhőmérséklet viszont melegszik, 21 Celsius fokos, abban azért már lehet pancsikálni.

hanem Karesz hallgatom ki, a kitartás az M5 Toyota munkatársainak üdvözlöm Sütit az értékesítésnél. Hát kérem szépen, szerencsés értékesítés kívánunk Sütinek, köszönjük Karesz, hogy te is velünk vagy. És most jönnek majd jó utat Romániába, egészen pontosan Erdélyben, Nagykárolyba, és hát remélem a fejfájás is, hogy múlik, és nem mind a gumi nyúlik. Na, vajakondíjra szerintem tovább.

Nagyon szépen Kovics anyónak is kellemes szétabot kívánok, ő már délutára kívánja az esős délután. Köszönöm szépen! Egyelőre örülünk, hogy a délutat megúsztuk eső nélkül, ne ázzunk meg, tudom, hogy kell a csapadék a földeknek, de azért meg nem akarunk nagyot nőni, ugye szokták mondani. Kertész Krisztiántól pedig kaptam egy nagyon érdekes viccet, ezt én ismertem, de jó felidézni a dolgot, ugyanis kalóz hajóra jön az új matróz. Hát ugye sokat kell a hajón utazni, a kalózok már csak ének ritkán kötnek ki, csak el kell ásni a kincset, vagy a rossz kalóz kapitány, Sógenföld. Na, telnek a napok, hetek, hónapok, és egyre kalósabb hát ez a bizonyos matróz, de hát maradna az originális megoldás, te megkérdi a többi matróztól, mit szoktak csinálni a nyílt tengeren ilyen esetben. Hát tudod, a tatban van egy hordó, derék magasságban van egy lyuk, oda beledugod és jó lesz. Matrózunk ugye úgy is tesz, másnap, harmadnap is jó lett. Azt mondja, minden nap így tehetek? Persze, ahogy tetszik, pénteken nem. Hát de pénteken miért nem? Vallási ünnep? Nem. Pénteken te leszel a hordóban. El szokták mondani, hogy a szocialista munka megosztásnak egy igenes, érdekes virtigli formája. Képünk megyünk tovább, természetesen muzsikálunk, megmentjük a világot, de nem X-ben és a folytatás az fél, és az maffiától szól.

Nagyon szépen közlekedési információk, 10:40-es Pécsétér szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és az M0-as autó csomópontja között kiépített terelésben az erős forgalom miatt tolódnak jelenleg a járművek, főleg a külső sávban, aki személy autóval van és Budapest célja, annak érdemes a belső sávot használni. A 18-as kilométernél Biatorbágyna a munkavégzés miatt lezártak egy sávot, itt jobban tolódik a forgalom. Az M1-es autópályának főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóvágát. A 52-es csomópont az M5-ös autópályai csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldön felé vezető oldalon kanyarodó sávokat lezárták. Ezt kérem szépen, semmilyen balesetre ne legyen továbbra se. Magatokra vigyázzatok elsősorban, de persze mindenki más is a közlekedésben. Ne felejtsétek el, az időjárás is strépás, úgyhogy ennek megfelelően tessék közlekedni, követési távolságot tartani és ilyesmi. Vezessetek ma is óvatosan, hazavárnak mindenkit, de persze oda is, ahol elindul. És mellékelek egy Dogsford muzsikát, hogy én azt mondom, hogy Barbra Streisand, így kell ezt henteni, ezzel vagyunk tovább.

0: Barbra Streisand.
1: Köszönjük, Solci Dulat is egyébként, igen, a Barbra Streisand egyébként ebben a dalban, hogy a tökönbe kerül benne, nem tudom, mert semmi köze nincsen a dalhoz, nem is szerepel a Bonnie M klipben sem, Isten se tudja, ezt majd össze valaki megfejti nekünk természetesen. Neked is mondom, nem Barbara, Barbra. Engem egyébként egyszer borzasztóan kioktattak. Jó, mondjuk azt szoktam mondani, hogy nagy rádiótudóstól nem szégyen, de a sokszor megénekelt és említett Kometi bácsinak, Kometi Gyuri bácsinak egy ilyen közösség találkozóján voltam ott, és akkor ott kicsit menőztem a Woman in Love-nak a tudásommal, és akkor mondtam, hogy nagyon szép, nagyon jó, csak ez nem Barbara, hanem Barbara, tessék megtanulni beszélni. Köszönöm Gyuri bácsi, innen is az okítást, megtanultam egy életre. Nézd, aki kárnyi káosz a Party People-nál!

Köszönöm, kérem azért, hogy mindenben nem vagyok ennyire poliészter, szóval köszönöm a kérdést, hogy tudod-e, hogy a pillanat ragasztó miért nem ragadt bele a tubusba? Hát most én nem fogom a Google-it megkérdezni ezért. Zoltánon annyit tudok neked mondani, valószínűleg azért, mert ahhoz, hogy az úgymond oxidálósi ragasztási folyamat elinduljon, az enzimek működni kezdenek, oxigén kell, és a tubus, ha jól emlékszem, akkor vákummentesen, légmentesen van lezárva, és valószínűleg azért, amint oxigént kap, el kell ugye tudni beleszáradni. Minél több oxigén van benne, nagyobb a lehetőség arra, hogy beleszáradjon. Hát nagyjából ennyit tudok segíteni, de ne tessék tőlem ilyeneket kérdezni műsor közben. Köszönöm, mennek a végén, még beégek. Na, hadd menjen.

Miben rátérnék majd a horoszkópra, amit úgy tudom, hogy Boriszkóp. Egy dolog az, hogy ha minden jól megy, akkor aki a Boriszkóp nevet adta a horoszkópnak, élő adásban fogjátok majd itt köszönteni, mert hogy lesz velem majd Angliából, és remélem, hogy tudunk időszakítani egy közös műsorra, érdemes lesz mondani, hogy mindent a maga idejében erről, mert egy másik dologról szeretnék beszélni veletek, ugye már hirdetjük egy ideje, de azért nem elég sokszor elmondani, inkább mondjuk el még többször, ahogy ezt megboldogult Bonsgéde szoktam mondani, 2026. 7. 24 és 26. között jön a 7. Super DJ találkozó, ez az ideje annak, hogy meglátogassátok. Mondhatnak úgy, hogy DJ simogató, rádiós műsorvezető simogató, de valójában közös csapatépítés, egy olyan mit, aminek szerintem mindenkinek a nyertese lehet. A helyszín, amíg nem mondtam volna, 1500-szor Élo Hotel, jakabszállás külterület, ez a sportrepülőtéren található. Be iroda, Facebookon, hogy Élo Hotel, jakabszállás, meg fogod találni, mindenféle fényképeket onnan le lehet majd csekkölni. Mindenféle szállás lehetőségek vannak, akár francivágyas, akár apartmanos, de létezik vendégház, van kempingezési lehetőség, ilyet kisállatos, sátraszasz, tehát ha aludni is szeretnél három nap alatt ott, akkor erre mindenféle lehetőség készen. Hát csak úgy, mint hogy enni, inni is tudtok ott. Mindenféle árakról a Super DJ Rádió oldalán tudtok nézelődni. Viszont ami még esetlegesen érdemes lehet, és nekem ezek nagyon tetszenek, hogy például meg lehet nézni egy Antonov nagy csapatszávító repülőgépet, személyzet tekintetében megmutatják, kérdezni is lehet, fotózkodni is lehet, sőt, van séta repülésre is lehetőség, nem kell gépet hozni magaddal, azt adják. Nyilván ennek is megvan a külön árkategóriára, erről is tudtok érdeklődni, majd mindjárt mondom, hogy hol. Az a lényeg, a helyszínen tudtok fizetni, tehát nem előre, helyszínen tudtok fizetni, szép kártyával is természetesen. Na most, hogy hol lehet foglalni? Ez nagyon fontos. Lakner Évinél van az egyedüli szállásfoglalási vetet. Na a hotelnél foglaljatok, na a szállásnál, ne valami kollégánál próbálkozatok szerencsétlennél, hanem mindenféleképpen Lakner Évit keressétek. 0620-344-3050 a kishogy telefonszáma. Fog nektek örülni, mondjatok, hogy én küldtelek. 0620-344-3051. Különböző lehetőségek vannak még egyébként három alatt. Csocsózni, dárcozni, egyéb sportágakkal lehet szórakozni, közösséget építeni, játékszenvedélyeteket kiélni, erről is ma lehetőség érdeklődni. Ami még esetlegesen érdekes lehet nektek, kedves hallgatók, hogy az est folyamán, illetve a három folyamán Super DJ Rádió műsorvezetők fognak mindenkit élőben szórakoztatni, illetve hát élő közvetítés is lehet. Tehát valószínűleg az éteren keresztül üzenni is lehet majd idehaza kicsit csábítgatni, vagy hát elhúzni a mézes mazzagot az itteni itthon maradt hallgatók előtt, hogy milyen jó ott természetesen. Hogy kik ezt a műsorvezetők, arról még egy picikét várnatok kell, hogy teljes mészék kialakítani. Azt tudom nektek ígérni, hogy amint erről teljes információ lesz, és biztos akkor el fogjuk mondani, hogy ki az, aki már biztosan ott lesz, de sokan lesznek ott műsorvezetők, ezt nektek itt már meg tudom ígérni. Olyan is lesz, akivel nagyon nehéz Magyarországon összefutni. Aztán még amit mondani szeretnék, hogy reményeink szerint pénteken, és hogy ez a lakterévit meg fogom tudni interjúvolni élőadás keretében, ki fogom majd őt faggatni, hogy honnan jött az ötlet, mi várható, milyen volt, hiszen ez már a 7., és természetesen mik a konkrétumok, az ő szájából szerintem sokkal hitelesebben fog hangozni, mint az enyémből, hiszen lévén ő az egyik szervezője ennek a nagyszerű eseménynek, úgyhogy ne felejtsétek el Lakner Évit hívni, szállásfoglalás ügyében, információk tekintetében 0620-344-3050 a mobiltelefonszám, ne felejtsétek el a találkozó ideje, 2026. 7. 24 és 26. között Élo Hotel jakaszállás, tessék minél többen menni!

Hát mindenki nesze van akkor, most semmi nem ment míg át a horoszkóptól, meg maximálisan nem tudok beszélni. Na, rózsöldői problémáim támadnak itt lassan, szóval Angel Savomia Run Rival-nál, és akkor nézzük, hogy mit is üzennek a csillagocskák, legalábbis mit írnak a horoszkóp készítők ezzel kapcsolatosan. Kósok az elején, ma könnyen előfordulhat, hogy egy megérzésed erősebbnek tűnik, mint logikus érved. Egy családi vagy otthoni ügyben nem minden olyan egyértelmű, mint amilyennek első pillanatra látszik. Hát igen, sok mindennel vagyunk így ezzel. Bikák. A kommunikáció terén okozhat némi zavart a mai nap, természetesen a pontos egyeztetés vár rád. Figyelj a részletekre, és ne hagyatkozz kizárólag a benyomásaidra. Ikrek. Pénzügyi kérdésekben különösen fontos lehet a józan ész gondolata ma. A bizonytalanság kérdése nem feltétlenül rossz jel, inkább arra figyelmezet, hogy gyűjts még infókat. Fontos, tehát rákok. Kérem szépen, a mai pénzük különösen erősen érinthet, most nem a gyors válaszok ideje van, ha sikerül egyensúlyt teremteni a gyors válaszok és a lassú megfontoltság között, akkor sokkal tisztább látszik a helyzetet, hát mondjuk ezért majdnem minden rég az oroszlán. Ma hajnalos lesz túl sokat foglalkozni olyan dolgokkal, amelyek még nem történtek meg. Egy háttérben zajló ügy vagy titokzatos információ fölkelteti a figyelmedet, ugyanakkor nem biztos, hogy most minden részlet a rendelkezésedre áll bizony. Szűz! Egy baráti vagy közösségi helyzetben nehéz lesz eldönteni, kinek higgy. A mai nap arra tanít, hogy a lelkesedés önmagában nem helyettesíti a megalapozott terveket. Hát bizony tényleg így van. Mérlegek! Karrierrel vagy jövőbeli célokkal kapcsolatban lekerülhetsz bizonytalan helyzetbe, ne hagyd, hogy a büszkeség vagy a bizonyítási vágy vezessen. A türelem most sokkal többet érhet, mint egy elhamarkodott lépés. Skorpiók! Szívesen követed az ösztöneidet, de ma különösen fontos lesz ellenőrizni, hogy az érzéseid valódi megérzésből vagy pillanati hangulatból fakadnak-e, mielőtt végleges döntéshozó gondolt végig, milyen következményei lehetnek néhány hónap, vagy akár néhány év múlva is. Nyilasok, kérem szépen, a mai nap mélyebb érzelmeket és összetett helyzeteket hozhat, pénzügyi vagy bizalmi kérdésekben ne hagyd, hogy a feltételezések vezessenek, hát igen, ott nem árt a konkrétum. Bakvinboliszka, kapcsolatait kerülhetnek fókuszba a szerdán, egy közeli ember véleménye vagy viselkedése összezavarhat, mert nehezen tudod eldönteni, mit érez valójában, nem érdekel ez engem, nem tudom. Na most nem biztos, hogy a logika egyedül elegendő a helyzet megértéséhez, de az nem segít, ha kizárólag az érzelmekre hagyatkozol, a nyílt és őszinte beszélgetések sok félértést tisztázhatnak, ez teljesen igaz. Viszont a napi feladatok és kötelezettségek között könnyen szétszórtál válasz, érdemes tisztát készíteni és rangsorolni a feladatokat, ha minden döntés előtt megállsz a pillanatra mélegelni, jót fog tenni. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja, a mai energia felerősítheti az álmodozó oldaladat, ami egyszerre lehet inspiráló és megtévesztő. Szerelmi vagy érzelmi ügyekben különösen fontos, hogy ne idealizálj valakit vagy egy helyzetet. Hát idealizálni nem is érdemes, maximum füllel itt lenni velünk, majd legalábbis már gondolkodnak kérdéseken, mert a déltől jön majd a szuper kívánság műsor, remélem jöttök kérni és kívánni. Ez itt a Super DJ Rádió, és benne még mindig itt Boliszka, Kertvárosból muzsikál nektek.

0: moon is coming up. Let's get it popping now. Let's tear this club up. It's time to feel that rhythm. Hey girl, you know you got it. We're gonna bring the house down. Let's get this party started. The sun is going down.
1: A kosmológiában ritkán szoktam saját ajánlást fogadni, hiszen azért úgy vagyok vele, hogy inkább a vendég mondja, de ez annyira nagyon, és én is voltam ott, és nagyon tetszett, hogy mindenféleképpen Párkányba invitálnék mindenkit, a Balási utcába, méghozzá akár Stúrovónak is híratjátok, a helynek a neve Pohos Csinszvó, hát Poharazónak is lehet ezt nevezni, fantasztikus, nagyon-nagyon jó, csodálatos környezet van, tényleg a szemszájnak ingeres zsörökkel, borokkal, gyönyörűséges belső térrel, külső térrel rendelkezik a hely, nemrég nyitottak, érezhető is rajta az újdonság, és képzeljétek el, hogy a négylábú családtagokat is örömmel fogadjuk, tehát kutyát, cicát is vihettek, ha úgy van, ami szintén nagyon-nagyon fontos dolog tud lenni. Úgyhogy udvari, a zöld környezet, gyereksarok is van, na meg persze azért a legfontosabb a kocsmai rész, üzemel ezerrel. Én mindenkinek ajánlom barátságból Andra Mullerová nagyszerű találatát Párkányban, tessék ellátni a Pohos Csinszvóval, és fogyasszatok ott Párkányban is mindenféleképpen, hogy mondani szokás, ugye, felelősséggel. A MSZ-munk egyébként pedig 0671559995-ös, és van a Boriszkás parti hívó 0632194807. És nem rontottam el, úgyhogy jön Dániel Gergővel a számcímmel, ez az elrontotta.

Köldész Abiónak is kellene beszélni, kívánok én nekem, hogy a kilométer nem marad el, pedig most itt van vagyok, de aztán Pesten is van időpont, tehát kérdezzétlen kitartás, mert Pesten olyankor katasztrófa közlekedés, de remélem, hogy neked több szerencséd lesz, mint nekem ott a bútkar.

közvetlen van nekünk közünk hozzá, de amúgy érdekességet hadd meséljem el nektek, hogy Tajvanon a hír szerint nem dobja el senki a bolti nyugtát. Sokan ugye egyből kidobják a blokkot a szemétbe, ha kilépnek a boltból, már a kapnak. Tajvanon azonban egészen más a helyzet, ott vannak számára évtizedek óta potenciális esélyt jelent egy komoly pénzdíjra. Minden hivatalosan kiállított blokkhoz tartozik ugyanis egy 8-jegyű szám, amellyel a vásárló automatikusan részt vehet egy állami nyugta lottó. Na van ilyen. A tajvani nyugta lottó kérem szépen nem annyira mostóta, már 1951 óta működik. A megoldás, hogy a valódi bevételeket lehessen valamilyen szinten ellenőrizni, hogy egységesítsék a nyugtát, és a kiadását minden blokként lottó szervényé tették. A sorsolás két havonta tartják, mindig a páratlan hónapok 25. napján. Azt nyer, akinek a blokkján szereplő szám ugye megegyezik a kihúzott nyerő számmal. Tajvan példája látványosan mutatja, hogy egy látszólag jelentéktelen papírdarabnak is lehet komoly ereje. Hát bár egyébként nem tudom, az érdekes lenne, hogy mennyi nyereményt osztanak szét, de hát azért nagy valószínűséggel vannak normális nyertesek is ebben a dologban, de ötletként nem egy elítélendő. Annyival rossz mondjuk, hogy így is borzasztó sok papírt kell otthon tartani, hát ha még itt ezt is kitalálnák, akkor már el se férnénk a sok fesztitől, de azért ötletnek tényleg jó.

Nem tudom, Magyarországon mennyi lenne érdemes, pláne, hogy én nekem erős ellenérzéseim vannak az idős emberek jogosítvány szerzési dolgaiból, de hát kéne szépen valahol ez nem okoz gondot, ugyanis egy 108 éves hölgy megújította a jogosítványát, hát Amerikában a bármi előfordulat, Susan Young Brown, hát mondjuk a név is nagyon érdekes, ugye? Susan Young Brown, ugye azt jelenti, hogy barna fiatal Zsuzsanna nem csupán megújította a vezetői engedélyét, hanem a hatóságok szerint mindent előírt orvosi feltételnek, ugyanis megfelelt, a nő jelenleg 108 éves, és figyelj, megújított jogosítványa egészen 2033-ig érvényes, hogy egy kicsikét kijön belőlem az, hogy normális. Na, a saját bevallása szerint jó egészségi állapotának egyik titka, hogy hetente 3 alkalommal sportol, úgy véli a rendszeres mozgás segít megőrizni a reflexei frissességét, az egyensúly érzéket és a kondícionát, illetve a koordináció képességét is. A közlekedés biztonsági szakemberek állítólag régóta hangsúlyozzák, hogy önmagában az életkor nem feltétlenül jó mérőszámozati képesség megítélésére, hát arra nem is azért, de a reflexek tompolására szerintem azért mindenképpen, ugyanis 80 éves emberek között is lehet óriási különbség. Az egyik aktívan sportol, jó a látása, reflexek, a másiknak lehetnek komoly egészségügyi problémái. Az Európai Unió közlekedési biztonsági szakértői szerint egyre több kutatás utal arra, hogy az életkorhoz kötött kötelező szűrések önmagukban nem feltétlenül javítják a közlekedés biztonságot, mert ez hogyan ír Amerikához, fogalmam nincs. A jogosítvány azonban rövidebb korban egyre rövidebb ideig marad érvényes, és rendszeres orvossági alkalmassági vizsgálathoz kötött a hosszabbítás. A B kategóriás jogosítványok esetében 40 éves korig 10 évre érvényes a jogosítvány, 40 és 59 év között 5 évre, 60 és 69 között 3 évre, 70 éves korot pedig 2 évre, szerintem ez teljesen rendben van. A hosszabbításhoz a háziorvos vagy más arra jogosult orvos vizsgálja a látást, az általános egészségügyi állapotot, és van olyan betegség, amely befolyásolhatja a biztonságos vezetést, bizonyos esetekben további szakorvosi vizsgálatokat is szükségessé tehetnek. Hát én szerintem azért itt valahol a józan észt kéne követni. Nyilván nagyon jó, hogy vannak kivételek, de azért én annak jobban örülnék, ha 108 éveseket inkább csak szállítanának. Lényének természetesen ettől függetlenül jó egészséget és balesetmentes közlekedést kívánok.

Különleges névnapot ünneplünk ma, régen is elterjedtebb volt, most pedig Klotild névnap azért nem annyira elterjedt, ettől függetlenül akinek van ilyen névnap, tessék bátran megünnepelni, mert a Klotild névnapját ünnepik a mai nap folyamán, a german eredetű név jelentése dicsőségét harcoló nő, tehát nagyon-nagyon boldog Klotild névnapot kívánok mindenkinek, akinek ez a névnapja, és Cecilia Célia névnap is van ma, Cicel lesz, Sejla, Zília, Bercel, Cecilián névnap is van ma, boldog névnapot nekik is, holnap majd a búcsúk tetszenek ünnepelni a névnapjukat, nekik is boldog névnapot, és a Szűcsi napcsit ma se hagynám ki, nagyon boldog szülnapot kívánok magam és kollégáim nevében.

Hát kedves hallgatók, nagyon rossz élem. Beígértem nektek a kívánság műsorra, de úgy tűnik, hogy mégsem tudom megtartani, mert csak bejött az a munka, amire úgy gondolták, hogy nem fog elindulni. Úgyhogy sajnos nekem délbe el kell mennem, elnézéseteket kérem. Ígérem, hogy pódolni fogjuk a szuper kívánság műsort. Kérem szíves elnézéseket, ugye sajnos csak délig tudok, eletileg is délig maradtam volna. Úgy tűnik, hogy most akkor mégiscsak el kell mennem. Szíves elnézéseket, de sajnos a munka az, amiből ugye élünk.

Kérdezőben 101 éve született Tony Curtis, magyar származású amerikai színész. Van, aki fordon szereti, hogy minden lében kirtanán nagyon szeretik őt. 405 éve a Holland Nyugat-Indiai Társaság elfogadta Új-Hollandia alapítókra, tehát a mai New Yorkét. Ugye szintén 405 éve a Németalföldi Országgyűlés megalapította a Nyugat-Indiai Társaságot a Kelet-Indiai Társaság mintájára. 155 éve született Horánszky Lajos bankigazgató, publicista, műgyűjtő, országgyűlési képviselő. 131 éve született Korda Zoltán, magyar származású angol filmező, onnan van a Korda stúdió elnevezve, a Dzsungelkönyvet teremtem, elég ismerős lehet filmből is. 127 éve született Békési György, magyar származású Nobel-díjas biofizikus, akusztikus. 120 éve született Josephine Baker, amerikai táncosnő, akinek a Charleston-t köszönhetjük. 107 éve született Máriási Félix, Kossuth-díjas filmrendező, forgatókönyvíró. 105 éve született Palánkai Klára, mezzoszoprán operaénekesnő, és 104 éve született Alain Renans, francia rendező természetesen. Az Antor közelében a folytatásban a Talk to You-val, lassan már a finishben.

Köszönöm a türelmeteket, és akkor az állodalval az Indiendel készülően Zegdén felvételével megköszönöm a figyelmeteket, és igyekszem holnap is érkezni majd. Elnézést kérek még egyszer a szuper kívánság műsornak az elodázásáért, de sajnos ezek a körülmények nem mindig nekem segítenek. Köszönöm még egyszer, hogy hallgatotok, Boriszkát hallottatok az elmúlt két órában. Sziasztok!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-7@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-7@gmail.com.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

1988 was just the beginning. And now, in 1998,

0: ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

csak neked zenélünk. Things that make you go, hmm.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A legjobbak a legjobb helyen.
5: I'm David Guetta.
4: Super DJ Rádió.
6: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. You're listening to Super DJ Radio.
1: Get ready for the launch.

0: Super DJ Rádió. Kattonj rá!
1: Facciamo un viaggio della terra.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Szívnapot is egyben kellemes kora délután, vagyis inkább késő délután kívánok mindenkinek. 2026, azt mondja, hogy 6. harmadik napját írjuk, amikor is 18 óra 14 perckor beengedik Doki. Sziasztok! Azt mondja, hogy 2 órán keresztül tömény Eurodance, mondjuk 10 percet késtem, elnézést érte. Volt a kisebb problémák, de aztán megtaláltam az okát, úgyhogy kis küszöböltem a dolgokat. Nézzük a Viber-t, 0-70-45-95-95. Ide jönnek az üzenetek természetesen, amik beolvasásra kerülnek. 2 órán keresztül olyan tömény, brutális Eurodance végig, gyerekek van pörgésen, mint az őrültek háza. A köbön ráadásképpen, még annak is a köbén, érted, a nagyon durva. A köbe akkor a biztosítás mindenképpen rendezett, ugyebár. Na csapjunk a lecsóban. Mindenkinek jó szórakozás, Doki vagyok. Ti pedig a www.superdigiradio.hu-t halljátok. Sziasztok, nagy erőnke! Ú, nagy zene, figyelj a kezdést!

Idiota Travage, Godzilla Rhythm is a Melody, Eurodance Mixman, ráadásképpen, mibe másban nem. Csak a pumpa végig, a pumpa, pumpa.

És hát kinek hogy tehát a mai napja? Milyen hülye idő van, nem? Olyan sötét van, mint novemberben. Na mindegy, Melody!

Na, pillanatunk tovább. Nézzük a Vibert. Kis a család volt az első csodás este felét kívánunk neked, Doki! Innen Erdélyből, Endősz egyedül az is a család jelen és örül neked, de már vártunk téged, csodás este felét kívánunk mindenkinek! És most következik a Jól bedokizunk!

Meg is történt a váltási Network Persen után, itt van Shanna és a Dreams With Me. Váltási Network Persen után, itt van Shanna és a Dreams With Me.

helye. Pilla tovább, Szábolcs Kerékes itt van, de szia Doki, fülem rajtad nyomja ezerrel. Millió puszi műsorolés nektek. Hello Los Angeles, szia Erika, ciao!

Kollár Gabi is itt van, szia Doki, szép estét, vagy szép napot kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Szabad szálláson jelentkezem, akkor leng a kezed is. Gabikám, megtisztel, hogy itt vagy elünk. Szép napot neked is, Sanad, még egyszer is a Dream With Me.

Annyi 100 forintosom legyen, anya, hányszor én ezt leadtam még réges-régen. Úristen, mekkora zene volt. Sweet funny girl. A dal címe csak ennyi. Woman in love.

itt vanunk Balázs is, mikrofon kicsit visszapúzzuk, úgy, ahogy kell. Annyit ír, na most már jól szól. Köszönöm szépen. Üdv minden hallgatónak, szia Bazsi!

Villa tovább itt vannunk Erikai. Szia Erika, ennyit ír, szia Doki. Igen, csapja, lecsóban jöhetnek a pörgős számok, kell az ütem, a palacsinta sütés, ez már hallod a fejnál. Nyitom az ablakot ezerrel. Küzike, üdv Erika. Már nyitom is az ablakot. Jöhet az epres mákos vegyesen. Az a nagy favorit Dokinak.

Tibor Tom is itt van velünk, üdv Dr. Úrra! Mai műsoron megjelentem. Legnagyobb tiszteletem, Tonyó Kám! Esetleg egy július 24-25-26 Super DJ Rádió Party. Három napon keresztül, akár ilyen zenékkel is talán.

És nem elfejteni, tehát még egyszer mondom, július 24-25-26, Hotel Oero, a Jakab szállás, háromnapos szuper DJ Rádió Party. Úristen, mik lesznek ott, majd jövök egy telefonszámmal is. Hiszen dobok egy telcsi számot majd, ahol lehet foglalni szobákat. Aki kíváncsi az árakra, a telefonszámon érdeklődte természetesen ezzel kapcsolatban is.

0: Úgy szeretem ezt a vonatot. Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem végig. 140 BPM-en a Super Energy Rádió. Olyan dokisan, figyelj!
1: Dr. Tom in the mix.

régi Madonna feldolgozást. Gyerekkorom majd mindig azt hittem, hogy Cheerio, azt mondja, hogy Cheerio. A hülye. Itt Moon Girls, a dal címe Material Girl, ugyebár 1996-os Madonna remixben.

Közben jött egy Viberem is. Ugye anya elmondta nekem, hogy mi az én kedvencem, ami a palacsintát illeti, hát ugye hát én nem tudhatom, ugye már. Én doktor úr, bemegy a doktorhoz, tudod, a férj és a feleség, és akkor férjtől kérdezik, hogy nem érzi, hogy el van kicsit nyomva, mire a feleség? Nem. Tehát, doki favorit az a nutellás mákos.

Ismét Viber 0-70-45-95-95, Peti is itt van, ezt sziadok is, hallgott arra jelen. Vonulnak a fellegek felétek. Ó, hát köszönjük szépen. Na itt még, itt már kieste magát. Bízom benne, kicsit elég volt már. Szia, Petya, ciao!

Erika írja, hogy Szomócs a Jam és Nutella van itthon. Ha megfelelően nyisd az ablakot, nézd, attól még kinyitom. És küldöm is!

Hát is mekkora Jézus, gyere le! Mungers után itt van velünk Karina, annyit mondom, let me care of you. Mambra Mixben, figyelj!

Let me get of you. Me to the Cindy. Itt van Gregas is, szia Doki, megérkeztem én is. De jó zenék jut nektek. Üdv a szupereknek is. Szia Gregas, jó, hogy itt vagy. Nem elfejteni, este 8-tól jöjj hozzánk, Gregas kapitány.

És hát ami a bulit illeti, még egyszer mondom, július 24, 25, 26. Mondom a telefonszámot, figyelj. Tolla kézben és papír is legyen előtted, hogy tudjál szobát foglalni. Figyelj. 0620 344 3050. Tehát 0620 344 3050.

Köszönöm, Balázs írja, mi már mindenképpen ott leszünk, szobát foglaltunk, és a szabadság is péntekre beírva, aha, persze. Aha. Tudom jól.

Ismét Viber, itt vannunk, Bazsi! Sziasztok, jó műsor, de sajnos a találkozóra nem tudok menni. Nézd, elárulom, hogy péntek déltől vasárnap hajnalig szigorúan élő közvetítés jogalcálásról itt a Szuperegy Rádión. Sok mindenre nem maradsz le, maximum annyi, hogy találkozhattál volna velünk, műsorvezetőkkel, illetve mindenkivel. Ezt jól megmondtatok, jó van.

Na figyelem, figyelem! Vigyázat, a razia van! Hiszen banda neve razia, nem más! És az everybody!

Bozsi írja, hogy Armin van Buuren koncerten leszek. Az csak egy nap, te. Csak egy este. Na mindegy, én csak jelzem.

Pedig a héten beszéltem vele különben, mármint az öreg Bjurennel, megbeszéltük, hogy nem ütjük egymást, a kettő dátum nem üti egymást, de hát nem hallgatott meg, nem értem. Vagy az angolom nem a régi, nem tudom.

Big Speed Five, Rolla TV is itt van velünk. Szia, hányadika lesz a Jakab szállási parti? Belépős, kérdőjel, line-up lesz kiadva. Fölmész a www.nem. Fölmész a Facebookra, Super DJ Rádió kedvelők oldalára. Ott mindent megtalálsz. Mi mennyibe kerül, stb. Nem lesz belépő. Viszont 3 napról beszélünk, tehát érdemes ott aludni. Ennek az árait. Az előbbi említett telefonszámon mindent megtudhatsz.

Mondom még egyszer a számot. 0620 344 3050. Tehát irány a Facebook oldal, gyerekek. Irány a Superdigi Rádió Facebook oldala, illetve a Superdigi Rádiót kedvelők oldala. Ott mindent megtudtok. Akkor a DJ pult lesz, gyerekek, hogy azt a mindenit is olyan hang meg fénytechnika, hogy jó napot kívánok!

Suniról még egy-két szó. A szálláson, gyerekek, olyan wellness dolgok vannak, hogy megőrülsz, akkora medence, hogy nem látod a végét, ami benne van az árban majd természetesen. Illetve sauna is tartozik hozzá, mint wellness hétvége is lehet akár. Tudni kell, hogy a bulin, a szombati napon szervezünk majd egy ping-pong parádét. Egy ping-pong versenyt. Szervezünk egy darts versenyt. Szervezünk egy csócsó bajnokságot is. És ha minden úgy van, ahogy gondolom, akkor egy bowling bajnokság is összejön. A győztesek nem maradnak üres kézzel. Oh-oh.

sőt, tovább megyek. Aki már pénteki nap is ott lesz. Tudni kell, hogy nálunk minden pénteken, mármint a buli által, minden pénteken éjfélkor, jól ad éjfélkor, futóverseny kezdődik. Na, sejteted? A startvonalhoz csak is alkohol által befolyásolt emberek állhatnak. Versenykész állapotban, mondjuk úgy. Hát az gyönyörű lesz ismét. Természetesen a győztes ott is nyereményt kap.

Ismételben itt vanunk Zsó. Szia-szia nagy varázsló. Nem, szia, mi a nagy varázsló? Az én lennék. Stéplis topli az egy hián 20-as szoba. És üzenem a hálótársamnak, hogy az ajtó feleli oldal az enyém. Puszi nyuszi. Igen, tudni kell, hogy Zsó is ott lesz. És hát így Simon is ott lett Svédországból.

0: Tudnék azért mostanában a Eurodance zenéket, amik már lassan 30 évesek, nem egyszerű megszerezni fekete korongot.
1: Give me more on the fire.
0: Ó, de szerelmem. Dance World Galore, a dal címe More of the Hot Stuff.

Közben Erika küldött képet. Készen van a palacsinta. Azt írja, hogy nem tudom, hogy mi jár többet. A kezem vagy a lábam.

ismét Viber 0-70-45-95-95 Bandesz! Küldött két képet. Két kazáról gyerekek. Két 25 kilovatos ráadásképpen. Mondd, ezt tudod, hogy én is fűtésszerelő vagyok, úgyhogy valami sejtésem van róla, hogy micsoda meló van ezzel. Gyönyörű szépek lettek, és ha látom, hogy nem főső kéményes, hanem ezt gondolom, akkor hátsó. Mit kerestem, gyerekek, ilyen kazánokat? Legalábbis otthonra édesapámnak, hogy jaj. Egy kérdés, mekkora kéményírásom van hátul?

Mondd a CD, hogy lehet 130 vagy 150, vagy akár szögletes is, igény szerint. Szögletes nem volt jó, a 150 kerek az jó. Míg jár az agyam azért, hogy... Megmondom őszintén, édesapám azért 80 éves lesz idén. És otthon tönkre ment a kaszánunk. Hátsó kiöblési hülye. Hátsó kivezetésű kéményes. 150 még jó is lehetne. Sőt. Kétszintes családi, az azt mondja, hogy 25 kilowatt. 16 radiátorra, alcsi radiátorokkal bőven elég lenne. Jár az agyam. Annyit még jobb, nagy budutál a műsor, köszönöm. Itt vanunk Days és a Superhero.

nézzük a mai napot. Este 8-ai hozzánk Gregas. Majd ez is 10-től. Kőszegi Gabi.

arról nem is mondok semmit, gyerekek. Hányszor, de hányszor játszottam, Istenem. És még Bakelitről. It's me and my. Úgyhogy milyen a máj? Hát ilyen a milyen máj. Dubi-dube, figyelj, szuper! Hogy is van az, hogy...

Itt van az elnök úr, most a Mr. President. Mondd ki angolosan, mondd oké. Mr. President. Up and away!

Megmondom őszintén, világcigie még. Up and Away nincs meg Bakeliten. Follow the Sun megvan meg a Coco Jumbo, jaj. Fúj. Meg a Take Me to the Limit is. Az Up and Away-t valahogy még nem találtam meg. Majd meg lesz mindegy. Tudni kell, hogy a Bakelit korongokat a Super Dési Rádió találkozóra is viszik, hiszen lesz két lejátszó is. Úgyhogy csinálunk majd egy a Bakelit órát, vagy kettőt, vagy négyet.

One Day, I Show You Secrets. Ó, de szerelem zene volt ez is. Tudni kell, hogy a 94-93-95 között volt egy lemezkiadó cége. DWA néven futottak. Dance World Attack. Akkor a zenéket hoztak, hogy az valami bődület, figyelj. Hozok tőlük egyet.

20, 344, 3050, nem egyszerű, és hogy nem nehéz, 344, 3050, 20-as, 344, 30 és 50.

Ismét Viber, Baranyi Gabi is itt van. Szép estét, szuper gangster banda. Baby, baby. Szuperetek, fantörpikus muzsikák. Thanks, nagypacsik, ó. És itt mindenkinek. SMFF. Pont megáll. Baby, baby, igen. SMFF megáll. Baby, baby. Alexi és W és a Milyen Jó!

Velünk Ladás Szabi. Mennyi délre? Szép napot, szuperbanda. Aha persze. Szia Szabi! Én is nagy Ladás vagyok, tudod?

It's Only Love. Még egy zene, aztán Józan Gregas kapitány. Ú, mekkora nagy ágyú. A mixelésre figyeljetek oda, mert amit csinál a csávó halad, az annyira tűpontos, ezt halálkomolyan mondom, annyira tűpontos, hogy érdemes figyelje.

Itt van az új csonóta. Őt Rick Stina és az Another Illusion. Mekkora, figyelj! Basz, halad öbb! Feláll a szőr, a karom van, Jézusom! Mekkora! Another Illusion.

Na nézzük még egyszer azt a telefonszámot, azt mondja, hogy 0620-344-3050 július 24-25-26 itt lehet foglalni, tehát 344-3050-20-as az elején. És a 8-tól pedig én hozzánk Gregasz, köszönöm szépen, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. És végigbírtatok a Eurodance Party-t. Olyan dokisan, olyan dokisan. Megtisztelő volt ma is nektek játszani. Köszönöm még egyszer. Sziasztok, ciao.

Szép estét, Super DJ Radio, szép estét, szuperek! Selection Live itt a Super DJ Radio-ban 8-tól 10-ig élőben. Velem Gregasszal is, remélhetőleg minél több hallgató maradt itt velünk. Dr. Tomnak köszönjük a felvezetést, és nagyon jó kis zenéket pörgetett 2 órán keresztül. Reméljük, hogy velünk marad, ha nem, akkor pedig jó pihenést és kellemes estét. Kellemes estét minden szupernek! Maradjatok velünk! És írjatok, tudjátok, Viber számunk 7045-95-995. Ide lehet nekem írogatni egészen 10-ig, ahogy mondtam. Mindenkinek kellemes estét és jó zenehallgatást!

És van is már írogatónk, vannak már írogatóink a Viberre. Itt van Kisa István, csodás estét kívánunk neked, kedves Legacy innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az Isa család már vár téged, és örülünk, hogy újra itt vagy, már hiányoltunk, kell ez a Selection Live, hát köszönöm szépen, örülünk, hogy hiányoltatok, és megpróbálok majd azért jönni többször. És természetesen itt van Encsike is. Szia, kedves Gregasz! Sziasztok, szuperek! Encsike jelent, mint mindig. Gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek. Jó adást! Húscsika, Encsike, hát örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy itt vagytok. Kellemes estét mindenkinek!

és nézzük tovább a Viber üzeneteket. Picit itt frissítettem rajta. Majoros Imi küldött az egy üzenetet, de mondjuk azt nem látom, hogy mit, de örülök, hogy itt van. Nem tudom, nála valahogy nem jött át az üzenet, és van egy ismeretlen írónk is. Jó, ad itt sok fület. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok. Mindenkinek kellemes zenehallgatást. Aztán itt van velünk Házi is, szokásos rímekben. Gregos újra a ravasz, jelenléti pipa. Üdvözlet mindenkinek, Házi, üdvözlet neked is.

Aztán itt van velünk Baranyi Gábor is. Gregasz, Max, tiszteletem. Ja, a pisztácia kifogyott csokoládé nem is volt. Mákos tészta a zsebbe, az go. Hát örülök, hogy itt vagy. És azt írja, hogy hoppá, ki meki mindenkinek. Hát ki meki, aki úgy gondolja, hogy belefér.

Közben Ladászab írja nekem, hogy hát mik ezek a finom lágy ütemek. Gondoltam, ha már elkezdődött a nyár, akkor picit kezdjük ezeken kis nyári zenékkel.

Közben azért kiderült, hogy az ismeretlen az nem is annyira ismeretlen, hiszen külszeig a vért nekünk. Nem tudom, valamilyen nekem nem írja ki. Pedig most már rá is frissítettem. De Magyarorsi minél is itt volt valami guvanc, úgyhogy lehet, hogy nálam lesz a gond. Majd meglátjuk, de örülök, hogy itt vagy, és várunk téged, hiszen tudjátok, utánam este 10-től jön az éjjeli bagoly, Kőszegi Gabi, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

Csak hogy ne csak a jól ismert slágerek menjenek. Egy újdonság. Bird of Paradise. És közben Baranyi Gábor, alias Protector Game írt nekünk, hogy a Soproni Faternak küld sok Sopronit. Reméljük itt van Fater is.

Közben itt a Viberre Baranyi Gabi küldött egy fotót, többet is, egy igazi bagolyjáratról. Majd Kőszeri Gabi megnézi este 10 után.

Nagy klasszikusok 2026-ban is újra előszedve. Közben Gavírja, Gregasz Mester, Balú kapitányosok a muzsikák. Fajn, thanks, nagy pasi a műsorért. Hát köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vagytok. Aztán a következő is egy jó kis 2026-os verzió. Ami nem más, mint Fatboy Slim. Right here, right now. Ez itt a Super DJ Rádiósban a Selection Live. Viber számunk pedig 7045 95 95. Aki gondolja, írogasson nekem.

Ez még mindig a Super DJ Radiós, ahogy Dr. Tom is említette, lesz nekünk egy jó kis találkozónk. 2026. július 7. hó 24-től 26-ig. Ott leszünk az Aero Hotelben, Jakab szálláson, úgyhogy aki tudja, aki tud, az jöjjön. Remélhetőleg hatalmasból lesz, rajtunk nem múlik. Aki esetleg már foglalt szobát, majd tudja, hogy jönni fog az, emelje fel a kezét. Viber számunk 70 45 95 95, kivel fog találkozni?

Ez a Super DJ Rádiósban a Selection Live. Egészen 10-ig élőben velem Gregosszal is. Utána sem menjetek sehova, hiszen jön a bagolyjárat, Külszegi Gabi. Úgyhogy érdemes velünk maradni. És ami még fontos, Viber számunk 7045-95-995. Ide lehet írogatni. Nyugodtan küldjetek üzeneteket, képeket, bármit. Na jó, nem bármit. És ahogy mondani, szokás, a Selection Live-ban megfér régi és új is. Vegyítjük, összegyúrjuk a zenéket.

És itt van velünk a Viberen Kincső és Kristóf is. Szia későn ugyan, de itt vagyunk. Hát örülök, hogy itt vagytok, és nem baj, nem baj. Legalább befutottatok. Kellemes estét nektek.

Ez itt a Super DJ Radio-s emlékeket ébresztünk. Picit elmentünk el régebb irányba, de ne felejtsétek el, este 10, és jön hozzátok Külszeri Gabi. Picit vele lendülünk. Ami fontos, Viber számunk 74 95 95 95, lehet még rugat nekem.

És amit reklámozunk mostanában egyet a többet, hiszen tudjátok, 7. Subverdi rádiós találkozók közeledik a dátum, Jakab Szállás Aero Hotel, 2026. 7. 24-től 26-ig még lehet foglalni, ha jól tudom, szállásokat, úgyhogy mindenki húzom bele, aki el akar jönni. Én mondok egy telefonszámot, akit esetleg érdekel, 0620-344-3050, elmondom ezt még, és aki esetleg nem tudta megjegyezni, és a részletekre is kíváncsi az, látogasson fel a Super DJ Radio Facebook oldalára, és mindent részletesen megtudhat az eseményről. Gyertek minél többen!

közben is, hogy István írt nekem, kedves Degasz, azért hiányolunk ez ilyen szuper műsorért és muzsikákért, mert mindenki egyedi a szuper DJ-nél, mint műsorvezető, és ezért nagy köszönet, hát nektek nagy köszönet, hogy itt vagytok velünk, és hallgattok minket nap, mint nap. Igyekszünk azért többet jönni majd. Egy nagy köszönet mindenkinek, aki hallgat minket.

5 perc múlva este 10 ezt jelenti, hogy véget ér a mai Selection Live. Az utolsó zene kicsit hirtelen lett fölrakva, hiszen olvasgattam itt a Viber-t, aztán elméláztam egy picit, de se baj. Az élő műsor varázsát szokták mondani mindig, amikor elrontunk valamit. De nem menjen senki sehova, hiszen este 10 és jön az éjjeli bagolyjárat, Kőszeg Gabi. Úgyhogy maradjatok. Ami fontos, szuper DJ találkozó, ne felejtsétek el. Gyertek a Facebookra és olvassatok minden infót róla. Jelentkezzetek, gyertek. Én megköszönöm a figyelmet. Örülök, hogy így velem voltatok hétköznap este is. És maradjatok velünk, ahogy mondtam az előbb is. Az elmúlt két telepen regasztaltátok a mix megtalálta a szokásos helyen nem sokára. Mindenkinek további szép estét, jó zenehallgatást. Sziasztok.

Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek, késők a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas pacsi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok! Június 3. szerda, 10 óra múlt 5 perccel. Gregász kollégának köszönjük ezt a nagyszerű két órát, és külön köszönet itt a Delirium Silence-ér a végére. Szuper zenéket osztál Gregász, mint mindig. Mikrofon és a lejátszó mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. Tettem hozzátok egy szerény órára. Olyan hét közepei, kis bemelegítő. Csak azért, hogy legyen még erő majd a hétvégéhez. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Szeretnél üzenni, akkor megteheted. Ma este folyamán pedig a színpad, nem más, mint a 90-es és a 2000-es évekbeli trendzenéké. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

ami pedig itt a zenei időutazásunkat illeti. 1999-el kezdek. Psygnus X és az Orange Team.

kedves bagyok, ahogy ránézek itt a Viberünkre. Mindig öröm látni, hogy az éjszakai bagyok így a hét közepén is készen állnak egy jó kis időutazásra. Hamarosan nyitom azt a bizonyos bagoly naplót, megnézzük, kik azok az éjszakai bagyok, akik itt vannak velünk. Előtte viszont elhoztam nektek szintén 99-ből a Solar Stone-t és a Seven Cities-t.

És akkor nyíljon az a bizonyos bagolynapló, elsőként köszönteni Mencsikénket. Szia, kedves Kőzei Gabi, sziasztok, éjszakai baglyok, Encsike Pagó jelen. Bolgása és munkára készen, puszcsika Encsike, és jó utazást kívánok mindenkinek. Szia, drága főcsapos, örülök, hogy itt vagy. Másodiként Erdély Herdő Szent György. Felvesszük az Isa családot, Isa Isti barátomat, aki annyit ír: csodás estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Herdő Szent Györgyből. Az Isa család jelen, már vártunk, és szuper este elé nézünk, mert itt a Bagoly Express, és újra beindult az éjszakai szuper járat. Kedves Istikém, örülök, hogy itt vagytok. Harmadikén itt van velünk Nagy Zolink is, Oroszlány Cityből. Szia, Zolikám! A hangomért pedig előre is elnézést kérek, igazi deep vokálban nyomom. Hamarosan majd elkezdődik az a bizonyos írsai kúra. Szigorúan megfázás ellen. Nagy Zoli után köszönteném Simon Tornyát, és itt van velünk Ladár Szabi barátom, aki annyit ír: csapassuk, Kőszegi úr, Bagolyjára Simon Tornyán már elindult. Szia, Szabikám, örülök, hogy itt vagy. Szintén Oroszlány, itt van velünk Gedeon néni, azaz Macskás és Szilvi barátném. Üdv éjjeli Bagoly úr, nagyon vártalak, örülök, hogy jöttél. Kedves Szilvikém, én örülök, hogy itt vagy.

itt is van a következő versenyzőm, egyenesen 2000-ből, szóval egy évet ugrunk előre. Solarstone után itt van velünk Free Radical és a Surreal. Közben pedig köszönteném debreceli barátomat, Bazsit, aki annyit írt, szia Punci, szuper muzsikák, szuper vagy. Szia kedves Punci, örülök, hogy itt vagy. Neki is debreceni cserediák.

megemlíteném Béci barátomat is, a következő megállunk Dunaszerdahelyre. Szia kedves Bécikém, örülök, hogy itt vagy. Béci azt írja, hello barátom, meg vagyok jöve.

következő megállom pedig nem más, mint Németország. Itt van velem az Edekás Zsolti barátom, a főbetyár, aki annyit ér, szevasz Bagoly kapitány, kis pacsi, nagy pacsi, Németország jelen. Azt mondja, mókmester, mi ez a komolyság? Szia, kedves barátom! Hát csak adja, hogy nincs hangom. Zsolti is annyit írt, így áll egy toroköblőtő írsait. És egy üzenete Emcsinek. Emcsi, egy jó torok erősítőt keverje a mókmesternek, mert nagyon taknyos, varjú hangja van.

kedves bagyok, következő versenyzőm szintén 2000-ből, nem más, mint Chakra és a Home. Közben egy újabb felszálló, itt van velünk Vikingföld, Ricsi barátom is Fülel. Hello, hello barátom, engedélyt kérek a felszállásra, Vikingország Fülel. Szia Ricsikém, örülök, hogy itt vagy.

Nencs is azt írja, hó, keverek én neki olyan torokerősítőt, hogy besz a behú. De ha kell, akkor még bájitalt is. Bármire kapható vagyok, csak így átok már azt a részban fütyülőjét neki.

meg, hogy köszöntsek egy írbagyot is. Nem más, mint Csutka Janunk, egy régen veszett éjszakai bagoly. Szia, kedves Janu, örülök, hogy itt vagy.

első főcsaposunk írja, ezek szerint ma nem csodálhatjuk meg a csengő-bongó énekhangod. Kedves Encsi, ma nem leszek Zambó Jimmy, így van. Remélem, hogy azért majd péntekre azért megjön. És itt van velem Csörgő Zsolt Zsocánk is. Huhu Gabi, a train nem vár. De nem ám, szia kedves Zsoca!

És közben itt egy újabb üzenet Gedeon nénitől, aki költött nekem egy verset is. És mielőbbi jobbulást kíván. Hát kedves Szilvikém, köszönöm!

megköszönt pedig egy újabb felszállót, és itt van velünk Csányi Jánosunk. Szia, vagon jelenléti, aláírva Olaszországból szép estét mindenkinek. Nagy jó szórakozást, a pihenő megkezdve, csapasd neki. Szia, kedves Janikám, örülök, hogy itt vagy.

kedves bagyok, hogyha valakinek egy hajszobrászra lenne szükség, a Gedeon néni bármikor a rendelkezésére áll, és amit költött, az így szól nekem. Gedeon néni a vandál fodrász, hajszárítóval üti a páciens fejét. Mégis a férfiak úgy imádják, csokival, pálinkával keresik a kegyét.

és kedves bagyok, ez már egy újabb kedvenc 1999-ből. Push és egy Universal Nation, egy jó kis Ferry Corsten remixben.

És ahogy is a Isti írja, kedves Kőszegi Gabi, itt mindegyik kedvenc, hiszen ez a Super DJ Rádió Nightlife. Kedves Istikém, köszönöm szépen, teljesen igazad van. Általában amiket esténként pörgetek, az tényleg mindegyik kedvenc. Tudom, sok van belőle.

Fülei, 9 PM Till I Come. 99 Signum kezei alól. ATB.

Kedves magyok, itt a vége, fuss el véle. Ugye a műsor végére azért majdnem el is ment már a hangom. Mindenkinek köszönöm az elmúlt egy óra megtisztelő füleit. Mikrofon és a lejátszó mögött szerint jó magam, Kőszegi Gabit hallattátok. Találkozunk holnap este. Remélem, hogy addig egy kicsit javulni fog a helyzet. Max, ha nem, akkor majd csak a zenére összpontosítunk, nem pedig a dumára. Aki mellózik, annak kitartást. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok még egyszer mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
7: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.